0: 持续高温干旱天气，多瑙河水位降至历史低点。受此影响，八月初，匈牙利唯一核电站保克什核电站几近关停，匈牙利不得不大量从国外进口电力，全国为此掀起一轮节水节能运动。此外，低水位给匈牙利内河航运业、农业、旅游业等都带来了巨大影响。
1: A folyami hajózást ezt már rég le kellett állítani a Dunavízszint csökkenése miatt. Vízkorlátozásokra került sor az országba ivóvíz, illetve ipari vízfelhasználás kapcsán, illetve hát a paksi atomerőmű hűtésével is voltak problémák, amit nem lehetett biztosítani. Rendesen sem miatt lejjebb kellett venni az erőmű teljesítményét. Az ország területén meg a vízhiány az a mezőgazdaságban okozott hatalmas károkat. Katasztrófa helyzet, ami most tulajdonképpen idén jelentkezett, ez elég példátlan, tehát ilyen az elmúlt 100 évben még nem fordult elő, ezért vannak rekordalacsony vízállásaink.
2: És gyakorlatilag mi számunkra azt jelenti, hogy a heti vagy a havi 4 darab elhajózás helyett 3-at tudunk megtenni, tehát gyakorlatilag a kapacitásunk 25%-kal csökkent, és ezáltal sajnos a cégnek az ebből származó árbevétele is 25%-kal csökkent. Ugye azt látjuk, hogy az utóbbi körülbelül 3 hónapban óriási kiesést okoz ez a magyar turizmusnak is, nagy valószínűség szerint, mivel ezek a hajók nem érkeznek meg Budapestre.
3: 日前，匈牙利政府通过了一项关于可持续水资源管理的行动计划，希望通过蓄水等措施提高水资源利用效率，并计划在2029年底前落实各项防旱和蓄水项目。
1: Úgyhogy a megoldási lehetőségeken azokon részben most gondolkozunk, részben pedig rövid távú áthidaló megoldásokat végeztünk.Ilyen például a paksi atomerőműnél az a beépített ideiglenes fenékküszöb, ami legalább pár évig nagyon alacsony vízszintnél megemeli a vízállást annyira, hogy a hűtőrendszer biztonságosan működni tudjon.
4: Ön 正在收看的是朝闻天下。
0: 中央气象台今早六点继续发布暴雨黄色预警。预计清早八点至明早八点，湖南、江西、浙江、福建、广东、台湾岛以及黑龙江等地部分地区有大到暴雨。
5: 其中，江西南部、浙江南部、福建东北部和东南部、广东东部、台湾岛南部等地部分地区有大暴雨。上述部分地区还伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。
0: 今年华北雨季七月十号开始，较常年偏早八天。八月二十九号结束，较常年偏晚十二天，雨季历时50天，较常年偏长20天，累计雨量237.9毫米，较常年偏多74.2%。
5: 雨季拉长，雨量明显偏多，背后受哪些气象条件影响？我们来看气象分析师借助虚拟现实技术制作的短片。
6: 是什么塑造了今天华北雨季的样子？我们把这套机制拆开来看，是四块拼图。第一块拼图是水汽，水汽的源头来自哪？答案是热带海洋。西北太平洋和南海是我们国家夏季降水最主要的水汽源地，但水汽呢不会自己跑过来，决定它往哪儿去的是西北太平洋的副热带高压。你可以把它想象成为一个巨大的空气锅盖，它罩在西北太平洋上空，周围的气流会围绕着它旋转，把海上的水汽顺着边缘往外带。那么副高北侧和西侧的边缘正是水汽进入我国的主要通道，副高的位置决定了水汽输送能够向我国内陆延伸多远。每年夏季副高脊线会自南向北完成三连跳，那么这第一跳华南前汛期开启，第二跳长江中下游梅雨登场，而到了这第三跳就是脊线位置或主体稳定在北纬25到30度，华北七下八上的主汛期随之到来。而华北雨季也恰好与西北太平洋台风活跃期重叠，台风如同巨大的水汽泵，即使不登陆华北，也可能远程为华北暴雨供水。当台风位置与副高形态相互配合，水汽通道得以长时间维持，降雨过程拉长，雨势也会加大。有了水汽，还得有能量。夏季太阳直射北半球，华北的底层大气被持续加热，能量本就旺盛，但在华北平原以北的1000多公里外，还有另一处容易被忽略的热源。这片平均海拔超过1500米的高原，近几十年增温显